0: Noul lider al Ungariei are și un plan regional, nu doar pentru țara sa. Peter Monghier vrea extinderea grupului Visegrad 4 cu Austria, România și alte țări din fostul est comunist al Europei.
1: Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban.
2: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny, jeśli chodzi o dostawy energii i źródła energii.
1: Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
3: Digi 24 FM.
4: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.

0: Iar noul lider al Ungariei are și un plan regional care implică țara noastră, precum și alte state din fostele zone comuniste ale Europei.
1: Partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos.